0: Lakmacsun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Haiti, Honduras, Hongkong és Magyarország nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na, mi van még?
0: Szeretnéd, hogy a Lamacsún rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
4: Rub-a-dub-dub. Rub-a-dub-dub is an English language nursery rhyme, first published at the end of the 18th century in volume 2 of Hooke's Christmas Box under the title Dub a Dub Dub rather than Rub a Dub Dub. It has a Rout Folk Song Index number 3101.
0: Lamacsun rádió.
1: Török Pitya online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Ez a dalmat

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Mémelés. Művészetes. Szóval táncolnak, így pörögnek, van ez a ugye így valahogy
2: van
1: így,
2: az
1: a igen. És akkor egy csaj, a srác, a csaj, igen, Róz, a
2: Jack.
1: Leo, a Jack, meg a Róz meg én, és akkor a Róz mondja, I'm mentally ill, a Jack mondja, I'm an alcoholic, let's open a gallery.
2: Lamacsony Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
3: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.
0: Lamacsun Rádió.
1: Milyen hatott ki az Illuminati?

0: Lamacsúrádió.
1: Lamacsúrádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
0: Ha támogatnád a működésünket, adományos

0: Ez a lamecsú hangja.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Damacsúr Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: Afganisztán, Albánia, Algéria, Andorra, Angola, Antigua és Barbuda, Argentina, Örményország, Ausztrália, Ausztria és Azerbajdzsán nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hallod, Bettina, léci, segíts már!
3: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
3: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
3: Keselyű tonikot.
4: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Macedónia, Madagaszkár, Malawi, Malajzia, a Maldív-szigetek, Málta, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Mikronézia, Moldova, Monaco, Mongólia, Montenegro, Marokkó, Mozambik és Myanmar nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Non mais ma mec.
1: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Korjó. Korjó egyik legnagyobb vívmánya a Celadon kézművesség volt, amely a kínai fazekasságot is jóval felülmúlta. Számos innováció fűződik a korjói fazekassághoz. Ugyancsak Korjóban találták fel a mozgatható fémbetűs nyomtatást, mintegy 200 évvel Gutenberg előtt, a legrégebbi ilyen eljárással készült könyv a Csik-Csi. A Dél-Kyongszang tartománybeli Heinsa templomban őrzik akkor egy másik kiemelkedő és egyedi dokumentumát, a Tripitaka koreanát, amelynek 81.258 fanyomó dúcával a világ legrégebbi, érintetlen, kínai írással feljegyzett buddhista kánonját lehet nyomtatni.
2: Lahmacun Radio.
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: autórádió.
1: Na mi van még?
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
4: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla, 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás.
5: Aktív életmódot folytat.
6: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
6: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
7: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
6: Semmi sem víz kárba.
7: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú rádión?
7: Ön a legfontosabb a világ.
3: Már is benne van.
7: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
6: Ne feledje.
1: Lamacsú.hu/donate.
8: Ez itt a Lamacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Áramvédő kapcsoló. Az áramvédő kapcsoló ismert még fíreli, érintésvédelmi relé, EV-relé és életvédelmi relé, illetve AVK néven is, angolul Residual Current Device, németül Fehler Storm Schutzschalter, olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben relatíve kicsi, szivárgó áramot észlel. Ilyen eset például akkor fordulhat elő, ha egy vezető vagy egy fogyasztó földzárlatos lesz, illetve ha valaki véletlenül megérinti a hálózat feszültség alatt álló részeit.
9: Tudod, mi az a lamacsún? Ha nem, akkor hallgass meg, vagy edd meg.
10: Zamatos, mint a lahmacsun.
11: Szereted?
10: A
11: kísérletező?
10: Zenéket?
11: Válogatásokat?
10: Az?
11: Experimentál.
10: Teg.
11: Experimentál.
10: Teg.
11: Alatt.
10: Több.
11: Alatt.
10: Műsort.
11: Alatt.
10: Is.
11: Találsz.
10: Ebben.
11: A.
10: Műfajban.
11: Például.
10: Donát kacsa.
11: Klub.
10: Kacsa klub.
11: Paika.
10: Vagy.
11: Havi.
10: Zaj.
11: Műsoraink.
10: Lamacsú rádió.

0: നമ്മ റേഡിയോ.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Lamacsin Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: Minden kedden 4-től 6-ig a Lámácsunk rádión.
1: Ezután, haver, le tudod hívni a liftet a 10-ről.
2: Rangyú zsongi, ellen tíl. Púnan lázén kangar tó. Dána yuanda tendén mang. Kyabri tabgar yue che. Dúna kwendú na zé bang. Bang shun mi sin che la yang. Tishun yurbú tabala. Kangtun yege kartab che.

sírnak. Nevesek vagy sírjak vagy, szeleteljek fel még néhány rap csapatot, akikkel a lovacska messzire elvágtatott és rákapott az agyon koptatott darra. Ez az egy gondolat bensőmet igen csak marja, mert nincs aki helyettem a szavakat egyé varja. Toldozza, foldozza, a szöveget élővé pofozza, Benszki bátyót valahogy rendbe hozza. De ez a nóta arról szól, amiről szólnia kell. Egy unatkozó poéta rappel, a poéta szó nem félreértendő, a kifejezés meghatározza, hogy ő a lírai énnyi, néha kiaknázza, gyakran elbaltázza, de ez Benszki háza. Innen csak ő jut ki, és csak ő is jöhet be, mert ez a különbejáratú rímeinek kertje.

ezeket rakom össze, néha szórakoztató, néha elképesztő módon. Úgyhogy az egyik mondatot a másikba fonom, nekem nincs boltom, a rímeim nem árulom, nekem külön kertem van, az az arborétumom, és tudom, hogy ez furcsán hangzik. De a ritmus és a rím néha együtt érik, egy gondolatfú vallat termékenyé volt, és ott, ahol egyszer volt, vagy nem is volt, egy újabb rím életre kapott. A ritmusra ővé úszik tovább-tovább, és a végtelenségig bizony meg nem áll, mert az arborétumom határa nincs meghúzva. A kertnek nincsen fala, csak egy ajtaja, ami mindig beléphetek, bármit tehetek, hiszen újjászülhetek, téged is újjászülhetlek, esetleg, de legalább felnevellek, és egyszer te is vendége lehetsz kertemnek, szertelenkedhetsz benne kedvedre. De képzeld csak, mindenkinek van kertje, mert ha rímelsz, írsz, festesz, valamit nevelsz, termelsz, ami a lábadról néha levesz, nem a szex meg a szex,

0: Non mi va me. Lamacsú rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.

0: Dharma Tune Radio. Dharma Tune Radio műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Dharma Tune Rádiót az italműhely támogatja.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen, mutat ki a nyikorgós ajtó.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata.

0: Na Macsó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozz már egyet.

0: Lahmacun Rádió.
1: Lahmacun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.